veszíteni kell csupán a pályán. Jobb esetben mindkét fél idő. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még, Flórikám, hogy kerül a háló.